0: do something. Let's make a bet.
1: Lest FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

1, 2, 3, 4. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség, nem ültesem önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Ma tartják az autómentes napot. Közeleg a kutatók éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógusok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hagyd magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha unnak látszik, ami marad itt ennek.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum.

0: A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új finanszírozási rendszer vonatkozik szeptember 1-től azokra a gyermekekre, akik nem Dunaújvárosban élnek, de a város valamelyik óvodájába járnak. A közgyűlés döntése alapján Dunaújváros a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól kér hozzájárulást az étkezés költségeihez. Pontos, hogy ez nem jelent újabb fizetési kötelezettséget a szülőknek, a finanszírozás az önkormányzatok között történik. A város ennek érdekében együttműködési megállapodásokat köt az érintett településekkel. A szeptember 17-i közgyűlésen például Nagyvenyim önkormányzat is megállapodtak az óvodai gyermekétkeztetés költségeinek rendezéséről. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. A rendőrség tájékoztatása szerint emberkereskedelem és kényszermunka miatt indítottak eljárást 2 seregélyesi férfival szemben. A polisz.hu közlése szerint az 55 éves apa és 34 éves fia 2018 óta kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket dolgoztathatott, elsősorban zöldség és gyümölcsárusításban. A sértettek megfelelő fizetést nem kaptak, volt akinek csak élelmet és alkoholt adtak. Több embert víz és megfelelő fűtés nélküli helyen szállásoltak el, és a gyanú szerint többeket bántalmaztak is. A rendőrök szeptember 15-én fogták el a 2 férfit, akiket őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig kezdeményezték. A fiatalabb férfit csalással is gyanúsítják. Új korszerűen felszerelt skill-laborral bővült a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet. A fejlesztés a jótékonysági bál bevételeiből, az Emberek Egészségéért Alapítványa támogatók, az Iparkamara és a városi partnerek összefogásával valósulhatott meg. Az oktatási helyiségben a kórházi dolgozók biztonságos körülmények között valósághű helyzeteket gyakorolva fejleszthetik szakmai tudásukat és készülhetnek fel a különböző stressz helyzetekre. A labor a jövőben nem csak a kórházi dolgozók képzésében kaphat szerepet, a tervek szerint a pályaorientációt, az általános és középiskolások érzékenyítését, valamint a biológiai órák gyakorlati oktatását is segítheti. Kegyeleti kommunikációs képzést szerveztek a Dunaújvárosi Kórház dolgozóinak. A belső képzés célja, hogy az egészségügyi munkatársak szakmai és lelki támogatást kapjanak azokhoz a nehéz helyzetekhez, amikor a hozzátartozókkal a halálhírt kell közölniük. A programban a struktúrált és empatikus kommunikáció alapjaival foglalkoztak, emellett szó esett a hozzátartozók várható reakcióinak kezeléséről, valamint arról is, hogyan lehet megelőzni az egészségügyi dolgozókat érő érzelmi túlterhelést és a kiégést. 8. alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban az Ongai Gábor kispályás labdarúgó emléktornát. A 2018-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt rendőrőrnagyra kollégái, barátai és sporttársai emlékeztek. A tornán Fejérvár megye valamennyi rendőrkapitánysága, valamint az Országos Mentőszolgálat és a Pálhalmi Büntetés Végrehajtási Intézet csapata is pályára lépett. A döntőt a Gárdonyi rendőrkapitányság nyerte, a székesfehérvári rendőrkapitányságot büntetőkkel legyőzve. A 3. helyen a Pálhalmi BV végzett. A szervezők szerint a sport mellett a rendezvény fontos szerepet játszik a közösségépítésben és az emlékezésben is. 75 éves fennállását ünnepelte kedden a dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola és sportiskola. Az első tanítási nap 1951. szeptember 15-én volt. A város egyik első közintézményének története szorosan összefonódik Dunaújváros fejlődésével. Az épületben az iskola mellett egy időben a városi tanács, később pedig a könyvtár és a múzeum is működött. A jubileumi nap délelőtt emlékjavatással kezdődött az iskola előtti téren. Délután pedig 75 év emlékei nyomában címmel jubileumi sétára várták az egykori és jelenlegi diákokat, pedagógusokat és mindenkit, aki kötődik az intézményhez. Nem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsa egyetlen vizsgált kútjában sem. Az önkormányzat közlése szerint a település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vett vízminták mindegyike negatív eredményt hozott. A vizsgálatokra azt követően került sor, hogy az SK On Hungary tájékoztatta az önkormányzatot. A gyár egyik monitoring kutyában NMP szennyezést mutattak ki. Az N-metil-2 pirolidonként ismert oldószer egészségkárosító, többek között magzatkárosító hatású lehet. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a település vezetékes ivóvize Ercsi felől csővezetéken érkezik, így az ivóvízzel kapcsolatban nem merült fel probléma. A kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatják. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek. A Fejér megyeiek is a millió lépés applikáción keresztül tudnak csatlakozni. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. Szeptember 22-éig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készítette a Móra könyvkiadó. Az Örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Közeltelt ház fogadja majd holnap este Prágában a Pussycat Dolls. Azért mondom, hogy közeltelt ház, mert aki esetleg szeretné őket élőben látni, akkor holnap még megteheti. Egy-két jegyet még között lehet kapni a holnapi koncertre, ahol akár csak az eddigi állomásokon Lil Kim lesz majd az előzenekar. A Buttons érkezik most.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Ami a közlekedést illeti, egyelőre jók vagyunk. Nyilván ez a korai időpontnak is betudható. Nagyon remélem, hogy ez így marad. De ha mégsem, és bárhol láttuk bármit országszerte, baleset, torlódás, elterelés és a többi, akkor a 0620-5555-155-ös SMS vagy Viber számunkra írjátok meg ezt nekünk. Köszönjük szépen! Jerry Halley-vel és a Mitchy Colatino érkezik hamarosan itt a Bestem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű gépjárművek üzemben tartói év végéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg az Új Buda Jazz Fesztivált két helyszínen, a Fonó Budai Zeneházban és az A38 hajón. A hajón 3, míg a Fonóban 1 estén át tart a program, amelyben többek között kortárs improvizáció, elektronika, minimalizmus és rock találkozik. A Fonó Budai Zeneházban szeptember 26-án a zongorista szólisták és az új hullámos jazz kerülnek fókuszba. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyermek a Bohiny közelében lévő Savica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi, a baleset körülményeit vizsgálják. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. Az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovas Terápia Szövetség Alapítvány lovas terápiás és parasport versenyén a Fóti Lovas Terápiás Központban. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás- és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek is voltak. A lovasterápiás számok mellett a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával parasportversenyeket is rendeztek. A gyermekek az érmek és kupák mellett a támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagokat is kaptak. Több mint 3000 erdélyi magyar kisiskolás vesz részt az iskola alapítványnak a magyar kormány támogatásával működtetett délutáni oktatási programjában, amely hétfőn indult 14 romániai megyében. Az elsősorban erdélyi szormánytelepüléseken működtetett délutáni oktatási programba a 2026-2027-es tanévben 3378 magyar kisdiákot irattak be szüleik. Velük összesen 211 szakképzett pedagógus foglalkozik. A délutáni foglalkoztatás 67 település 73 iskolájában zajlik.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A Tanya busza tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza a Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági jöv és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ha még valaki tanástalanul áll a szekrény előtt, hogy mit is vegyek fel, mit is vegyek fel. Mondom, mire lehet számítani ma 18 fokra. Hosszú idő óta ez az első olyan nap, hogy 20 fok alatt marad a nappali maximum, és ez nem lenne elég, akkor szélre és közepesen felhős égboltra is kell mindenhol készülni országszerte. Nálunk meg arra kell készülni, hogy a következő 3 percben jön a Soul Searcher, a Can't Get

0: a Best FM-en.
1: És a következő órában érkezik egy olyan dal itt a Besten, amely erre az évre most már sajnos csak múlt időben értelmezhető. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince és a Summertime hamarosan. Viszont a ma este az még abszolút jövő idő, simán elképzelhető, hogy valaki már kedd este táncra perdő, pont úgy, ahogy Olly Murs, a Dance With Me Tonight indítja a következő órát itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelésével.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálatokra.

0: vasúthoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági jobb és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: De most tényleg őszintén, tegye fel a kezét, akinek kedd reggel 7 óra után már táncolni támad kedve. Valaki? Senki. Na, nagyjából erre tippeltem. Én azért három embert mégis tudok mondani. Curtis és Király Victoria majd a Mehet a tánc című dalukkal, és ahogy ígértem, nem is olyan régen, rögtön az óra legelején Olly Murs érkezik, a Dance With Me Tonight-tal indítjuk ezt az órát itt a Best FM.
2: Best FM.

0: Arsenic. Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Beszélek a legjobb zenék. A gamerek már nyilván tudják, hogy az Assassin's Creed című videójáték tévésorozat változatát már forgatják gőzerőben. Jelenleg éppen Olaszországban folynak a munkálatok. Valamikor 27 végén, 28 elején érkezik majd a Netflixre a tévésorozat, amelynek rendezője az a Johan Renk, akit a 90-es évek elején a nagyvilág csak úgy ismert, hogy Staccato. Ő érkezik majd a Here We Go-val pár percen belül itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni, mert a jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gálaestje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. Több mint 3000 erdélyi magyar kisiskolás vesz részt az iskola alapítványnak a magyar kormány támogatásával működtetett délutáni oktatási programjában, amely hétfőn indult 14 romániai megyében. Az elsősorban erdélyi szorványtelepüléseken működtetett délutáni oktatási programba a 2026-2027-es tanévben 3378 magyar kisdiákot irattak be szüleik. Velük összesen 211 szakképzett pedagógus foglalkozik. A délutáni foglalkoztatás 67 település 73 iskolájában zajlik. Nem kell külön igényelni a dízelautók utánjáró támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű gépjárművek üzemben tartói év végéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Egy szezon után távozik a válogatott Lukács Norbert az orosz Nizsnyij Novgorod kosárlabda csapatától. A Volga Parti klub anyagi okokból nem indul el ősztől az orosz élvonalban, amelyben 15 éven át szerepelt és többször is bejutott a rájátszásba. A 25 éves magyar játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen 9,7 pontot átlagolt, és a Nizsnyij Novgorod végül a 9. helyen zárt. Lukács Norbert továbbra is külföldön szeretné folytatni pályafutását. Vélhetően elhagyná az országot, ezért még 3 hónapig biztosan letartóztatásban marad az a lengyel buszsofőr, aki augusztusban az M3-ason szerencsétlenül járt zarándok buszt vezette. Az eddigi vizsgálatok szerint a férfi hajnalban elaludt a volánnál, ezért borult fel a busz. Az 57 utas és 2 járművezető közül 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A Tanya busz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30-kor indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági jöv és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Szeptember 22-éig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM a legjobb zenék, a hip-hop és R&B előadóknak már régen is megvolt a módszerük arra, hogy hogyan vészeljék át a telet, meg a hidegebb időszakot. Cisco a tongsongot, a tangabugyit istenítő dalt például február közepén jelentette meg annó, és ugyanígy tett Coolio is a Too Hot-tal 95 januárjában dobta piacra. Ez jön most itt a Best Time, a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szeptember első hétvégén ismét élőben lépett fel nálunk Erik Pritz, akire hát nyugodtan igaz a mondás, hogy mintha hazajárna, mert hogy hosszú évekig tényleg bent lakott a 6. kerületben. A piano érkezik a következő órában, nem sokára... Ma kezdődik a jegyek előértékesítése a Simply Red jövő nyári európai és angol turnéjának állomásaira is. És hogy tegnap az is kiderült, hogy kik lesznek majd az előzenekarok ezen dátumokon. Igen illusztris a népsor, erről is beszélünk majd a következő órában, amellett, hogy természetesen jön a Simply Red, a Starzal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszám.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági jobb és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Szeptember 22-éig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18

0: 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felrepentek olyan hírek, hogy jövőre a Coachellán újra összeáll a Black Eyed Peas az eredeti felállásban. Tehát Fergie-vel, Will.i.am-mel, Apple Dimple és Tabuval. Hogy ez igaz-e? Ezt egyelőre sem a zenekar, sem a Coachella szervezők nem erősítették meg, de nem is cápolták. Az azonban biztos, hogy ezt az esztendőt majd Ausztráliában búcsúztatja a zenekar egy koncerten. Nálunk meg ők indítják az órát.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Simply Red legnagyobb slágereire lehet majd bulizni Európa és Anglia ikonikus helyszínein. Így hirdeti jövő nyári Summer Funk elnevezésű turnéját a zenekar, és tegnap az is kiderült, hogy többek között Heather Small, Lisa Stansfield és a Soul to Soul, és az előzenekara lesz egy-egy helyszínen a csapatnak. Jön a Simply Red és a Stars!

0: Best FM a legjobb zenék. Mondhatni amerikai mintára, itt Európában is a legnagyobb előadók álltak össze 96-ban, hogy a drasztikusan megnőtt HIV-fertőzések számára hívják fel a figyelmet, és a megelőzés fontosságát is hangsúlyozzák. Scooter, a Masterboy, Erotic, Mr. President, a Fun Factory, a Words Apart és a U96 állt össze egy formációval. Így született meg a Love Message, mint csapat, és a Love Message, mint dal. Hamarosan ezen itt a Bestem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni, mert a jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. A programok között pince koncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gálaestje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. Több mint 3000 erdélyi magyar kisiskolás vesz részt az iskola alapítványnak a magyar kormány támogatásával működtetett délutáni oktatási programjában, amely hétfőn indult 14 romániai megyében. Az elsősorban erdélyi szorványtelepüléseken működtetett délutáni oktatási programba a 2026-2027-es tanévben 3378 magyar kisdiákot irattak be szüleik. Velük összesen 211 szakképzett pedagógus foglalkozik. A délutáni foglalkoztatás 67 település 73 iskolájában zajlik. Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal Szombathelyen az Oladi Platón végzett munkálatoknál, amelyek azt szolgálják, hogy minél kevesebb egészségkárosító anyag kerüljön a levegőbe az azbeszt tartalmú útburkolatról. A környezetvédelmi hatósághoz eddig 720 Vasvármegyei helyszínről érkezett bejelentés, az azbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna. A kvantum számítógépektől a vörös lidércekig összesen 133 programmal várják az érdeklődőket a Hunren Magyar Kutatási Hálózat intézményei a kutatók éjszakáján. A szeptember 25-i 26-ai rendezvény sorozaton a hálózat 9 intézménye nyitja meg kapuit Budapesten, Debrecenben, Martonvásáron, Miskolcon, Sopronban és Szegeden. A látogatók, laborlátogatások, kísérletek, interaktív bemutatók és előadások segítségével olyan kutatási helyszínekre is bepillanthatnak, amelyek ritkán nyílnak meg a nagy közönség előtt. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes Általános Iskolában a testnevelés órán. Az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kő töredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A Tanya busz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági jobb és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Szeptember 22-éig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a legjobb zenék, egy kis Envogue, egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepper, és még egyszer ugyanez. És így áll össze annak a kétórás koncertnek a programja, amelyel ez a három zenekar most a szeptember eleje óta turnézik az Egyesült Államokban. Úgyhogy aki bármely zenekart kedveli, szereti, vagy akár mind a hármért oda van, nekik csak azt tudom tanácsolni, hogy tessék koncertfelvételeket keresni a YouTube-on, van fönt bőven. Mert hogy így ez a felállás egyelőre nem úgy néz ki, hogy Európa közelében is járna. A TLC érkezik a Waterfalls-al, itt a Best-en, a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Keith D. Davis-t bűnösnek találták a Tupac Shakur gyilkosság megszervezésében, hogy mennyit kell majd emiatt rács mögött tölteni, október 13-án derül ki, akkor lesz az ítélethirdetés. Nálunk

0: A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és

0: együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági jobb és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A következő órában itt a Best reggelben érkezik majd az Amazing című dal, amelyet akár énekelhetne Seal is, vagy akár George Michael is, de Seal majd a Kiss from a Rose-zal, George Michael pedig a Freedom-mal érkezik majd. Az Amazing pedig majd az Aerosmithnek köszönhetően lesz hallható. Én a pedig a Hattal indítja már is az órát itt a legjobb zenék között.
2: Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Metallica világkörű turné, amelynek keretein belül kétszer is felléptek nálunk idén nyáron, tovább folytatódik jövő tavasszal. Az amerikai és a kanadai állomásokon pedig nem más lesz az előzenekar, mint a most érkező Limp Bizkit. Jön a Behind Blue Eyes itt a Besten.

Ezt a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt!

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal Szombathelyen az Oladi Platón végzett munkálatoknál, amelyek azt szolgálják, hogy minél kevesebb egészségkárosító anyag kerüljön a levegőbe az aszbeszt tartalmú útburkolatról. A környezetvédelmi hatósághoz eddig 720 Vasvármegyei helyszínről

0: rájátszásba. A 25 éves magyar játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen 9,7 pontot átlagolt, és a Nyizsnyij Novgorod végül a 9. helyen zárt. Lukács Norbert továbbra is külföldön szeretné folytatni pályafutását. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovas Terápia Szövetség Alapítvány lovasterápiás és parasport versenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek is voltak. A lovasterápiás számok mellett a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával parasport versenyeket is rendeztek. A gyermekek az érmek és kupák mellett a támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagokat is kaptak. Szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg az Új Buda Jazz Fesztivált két helyszínen, a Fonó Budai Zeneházban és az A38 hajón. A hajón 3, míg a Fonóban 1 estén át tart a program, amelyben többek között kortárs improvizáció, elektronika, minimalizmus és rock találkozik. A Fonó Budai Zeneházban szeptember 26-án a zongorista szólisták és az új hullámos jazz kerülnek fókuszba. Vélhetően elhagyná az országot, ezért még 3 hónapig biztosan letartóztatásban marad az a lengyel buszsofőr, aki augusztusban az M3-ason szerencsétlenül járt zarándok buszt vezette. Az eddigi vizsgálatok szerint a férfi hajnalban elaludt a volánnál, ezért borult fel a busz. Az 57 utas és 2 járművezető közül 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház. Az intézmény a Magyar Kórház Szövetség Szent Piroska ápolás szervezési díját nyerte el a kockázat nélkül felkészülten kezdeményezésért és a Skill Labor létrehozásáért. A díjat dr. Lovasi Orsolya ápolási igazgató vette át. A gyakorlati oktatóhely kialakítását a kórház saját kezdeményezésére kezdte meg, miután kimaradt az országos Skill Labor hálózat fejlesztési programból. A több mint 15 millió forintos fejlesztést lakossági vállalkozói, önkormányzati és intézményi összefogás segítette. A korszerű Skill Labor a napokban meg is nyitottak. Elstartolt az Életút program Dunaújvárosban. A kezdeményezés újabb állomásán a szociális ágazatban dolgozó szakemberek mutatták be területük legnagyobb kihívásait a Városháza dísztermében. A kerekasztal beszélgetés célja, hogy a szakemberek és a város közösen alakítsanak ki gyakorlati megoldásokat és egy hosszabb távú cselekvési tervet. Barta Endre alpolgármester szerint januárra egy olyan átfogó iránytűt szeretnének összeállítani, amely minden korosztályt megszólít. A résztvevők a párbeszéd folytatásában és a rendszeres együttműködésben is megállapodtak. Képalkotói versenyt hirdette a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Digitális Közösségi Alkotóműhely 7. és 8. osztályos diákok számára. A pályázat témája a jövő szakmái, a tanulók pedig szabadon választhatják meg az alkotás technikáját, szabad kézi vagy digitális munkákkal is lehet nevezni. A pályaműveket október 12-ig várják, az iskolákon keresztül vagy személyesen az alkotóműhelyben. A legjobb munkák készítői értékes nyereményeket kapnak, az alkotásokat pedig a Dunaújvárosi Szakképzés napján kiállítják. Az eredményhirdetést október 16-án tartják. Egy pontot szerzett a Dunaújvárosi Acélbikák a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában a Jégkorong Erste Liga vasárnapi fordulójában. A Daba 16. percben Saroka góljával megszerezte a vezetést, a hazaiak azonban a második harmad utolsó percében egyenlítettek, a harmadik játék rész és a hosszabbítás sem hozott újabb gólt, így szétlövés döntött. Ezt a BI a HC nyerte, miután Nagy Gergő értékesítette a büntetőt, így a fővárosiak 2-1-re győztek, a Dunaújváros pedig egy ponttal gazdagodott. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Végül az időjárásról. Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly, felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. Kora reggelre 4

0: és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Backstreet Boys-os fiúknak van még 3 nap pihenője, és aztán pénteken útjára indul az őrület. 10 koncert 2 hét alatt Zsinórban, ugyanabban a Düsseldorfi stadionban. És hát mondanom sem kell, hogy mind a 10 teltházas buli lesz. Az As Long As You Love Me-vel érkezik majd a Backstreet Boys ebben az órában, amelyet a Destiny's Child indít, jön már is a Survivor itt a Best FM.
1: Best FM.

Beszélve a legjobb zenék egy évvel a teltházas premier után visszatér New Yorkba, november 19-en egészen pontosan, a Crystal Waters nevével fémjelzett I Am House elnevezésű este, ahol is szimfonikus nagyzenekaros kísérettel szólalnak meg a legnagyobb house klasszikusok, az eredeti vokalistákkal, Cissy Peniston, Barbara Tucker, Inaya Dane, Duane Harden, és természetesen az este háziasszonya Crystal Waters is elnyomja majd a legnagyobb klasszikusokat, nem csak a Gypsy Woman, hanem ezt is, 100% Pure Love, ez jön már is itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma van az őszi napi egyenlőség, ha úgy tetszik, hivatalosan most van vége a nyárnak, mert innentől fogva egyre hosszabbak lesznek az éjszakák, és egyre rövidebbek lesznek a nappalok. Ez a rossz hír. A jó hír viszont az, hogy ez a mai időjárás csak egy picike ízelítő volt abból, amire majd október nagy részében számíthatunk. Holnap már megint jobb idő lesz, nagyjából valami hasonlóra tessék számítani, mint ami ma van, vagy ma lesz. Kevés felhő, picike szél, és ha van nálatok egy esernyő, azért az sem olyan nagy probléma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenekutya, tényleg lesz valami jövőre a Kylie Minogue karrierének 40. évfordulóját ünneplő világkörüli turnéból. Hát akkor gondolom azért csak visszalátogat második otthonába az Egyesült Királyságba, és gondolom felép majd Londonban, és gondolom, hogyha ott lesz, akkor azért ehhez a dalhoz azért csak meghívja Robbie Williams-t. De jó lenne ezt egyszer élőben hallani tőlük. Jön a Kids, itt a Besten a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És ez lesz a mai Best reggelből az utolsó 60 perc, déli 12-től már Majoros Rita hozza a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit, amelyekből persze azért nem lesz hiány ebben a 60 percben sem. Jön majd a Spice Girls, a Spice Up Your Life-al. És itt lesz Monica Bragato is, akit csak úgy ismerünk, hogy Muni, hozza majd a dalot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Rekordszámú résztvevő a szemétszedési akcióban, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Rekordszámú résztvevővel zajlott pénteken Dunaújvárosban a Decathlon World Cleanup Day szemétszedési akció. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport és a helyi sportáruház programjához a Kiserdő és a Kádár völgy környékén 1880-an csatlakoztak. A résztvevők 1934 kg, vagyis csaknem 2 tonna hulladék

0: Maradt az országos Skill Labor hálózat fejlesztési programból a több mint 15 millió forintos fejlesztést lakossági vállalkozói, önkormányzati és intézményi összefogás segítette, a korszerű Skill Labor a napokban meg is nyitotta kapuit. Képalkotói versenyt hirdette a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Digitális Közösségi Alkotóműhely 7. és 8. osztályos diákok számára. A pályázat témája a jövő szakmái, a tanulók pedig szabadon választhatják meg az alkotás technikáját, szabad kézi vagy digitális munkákkal is lehet nevezni. A pályaműveket október 12-éig várják, az iskolákon keresztül vagy személyesen az alkotóműhelyben. A legjobb munkák készítői értékes nyereményeket kapnak, az alkotásokat pedig a Dunaújvárosi Szakképzés napján kiállítják. Az eredményhirdetést október 16-án tartják. Egy pontot szerzett a Dunaújvárosi Acélbikák a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában a Jégkorong Erste Liga vasárnapi fordulójában. A Daba 16. percben Saroka góljával megszerezte a vezetést, a hazaiak azonban a második harmad utolsó percében egyenlítettek, a harmadik játék rész és a hosszabbítás sem hozott újabb gólt, így szétlövés döntött. Ezt a BI a HC nyerte, miután Nagy Gergő értékesítette a büntetőt, így a fővárosiak 2-1-re győztek, a Dunaújváros pedig egy ponttal gazdagodott. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Végül az időjárásról, döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok, főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős másút élénklökések, a hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra kötelező a kamarai tagság az egészségügyben, sikeres a védekezés az afrikai sertéspestisnél, nyakunkon az őszi napforduló. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. 135 igen és 50 nem ellenében tartózkodás nélkül fogadta el a javaslatot az országgyűlés. A képviselők egyébként a mai ülésen több ügyben is döntést hoznak és nyílt szavazáson megválaszthatják a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét és 6 tagját. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek, erről az agrár- és élelmiszeriparért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy sikerült megakadályozni a betegség tovább terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés továbbra is folytatódik, hiszen a sertéspestis a vaddisznóknál továbbra is jelen van. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérjük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba kerül, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
3: A Föld tengelyfedesség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
2: Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
4: A műsorszám termék megjelenítést.

0: tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ugyan nagyon sokáig próbálták titokban tartani, de természetesen nem lehetett ezt a végtelenségig húzni. Június 9-én született meg Lady Gaga és Michael Polanski gyermeke, Rose Bean Polanski, vagy ahogy a sajtó nevezi, Baby Gaga. Természetesen már Lencse végre is kapták őket a lesi fotósok. A paparazzik, hamarosan ez is jön itt a Best-en.

Beszélem a legjobb zenék, ha valaki mostanában Londonban egy hotelben száll meg, és találkozik a hotelmenedzserrel, akinek az van a táblára írva, hogy Ruth Ann, akkor valószínűleg az Olive énekesnőjével találkozik. Jön a You Are Not Alone itt a Beszélem.

0: Best FM, a legjobb zenék a 11-es úton Tajtott faluban a bevásárlóközpontnál Szentendre irányába vasárnap óta csőtörés, illetve az ezzel kapcsolatos munkálatok nehezítik a közlekedést, de annyira, hogy nem csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban, de napközben is torlódás várható ott, felpályás útlezárás van. Ha van esetleg még információ, akkor 0620 55 55 155 SMS-en és Viber üzenetben is várjuk ezeket az infókat, köszönjük szépen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Az ominózus oszkáros pofon után a világ talán legszókimondóbb humoristáját, Ricky Gervaist is megkérdezték az egészről. Két dolgot fűzött hozzá. Azt mondta, hogy imádja, szereti Chris Rockot, de szerinte azért nem volt ez olyan nagy poén. Egyrészt, hogy pofon járt volna érte. Másrészt azt mondja, ő sokkal inkább élcelődött volna Will Smith és Jada Pinkett Smith házasságán, mintsem Jada létező vagy nem létező haján. Másrészt viszont azt mondta, hogy Will Smith maximálisan megérdemelte az Oscar díjat. Hát a világ legjobb színésze. 30 éven keresztül mindenkivel elhitette, hogy egy kedves, rendes ember, aztán a végén csak kiderült, hogy egy seggfej. Jön a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De ebben az órában, illetve a következő órában már Majoros Rita lesz a házigazda egészen este 6-ig, akkor picikét jövök majd megint én, mixelni Hangyával, és aztán 8-tól pedig Biki lesz a házigazda, ami pedig a következő 60 percet illeti, Justin Timberlake jön majd Timbalanddal és a Sexy Back-kel. És mivel már elég kicsi a valószínűsége a csapadéknak, aki úgy gondolja, nyugodtan menjen, mossa le az autóját, Christina Aguilera is itt lesz majd a következő órában. Érkezik nem sokára a Car Wash.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekordszámú résztvevővel zajlott pénteken Dunaújvárosban a Decathlon World Cleanup Day szemétszedési akció. A Jót Szívből Dunaújvárosért akció csoport és a helyi sportáruház programjához a Kiserdő és a Kádár völgy környékén 1880-an csatlakoztak. A résztvevők 1934 kg, vagyis csak nem 2 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióban 1653 gyermek és 227 felnőtt vett részt, több helyi iskola, óvoda és a Dunaújvárosi Egyetem is bekapcsolódott. A szervezők szerint a program célja a környezet megtisztítása mellett a szemléletformálás is. Elstartolt az Életút program Dunaújvárosban. A kezdeményezés újabb állomásán a szociális ágazatban dolgozó szakemberek mutatták be területük legnagyobb kihívásait a Városháza dísztermében. A kerekasztal beszélgetés célja, hogy a szakemberek és a város közösen alakítsanak ki gyakorlati megoldásokat és egy hosszabb távú cselekvési tervet. Barta Endre alpolgármester szerint januárra egy olyan átfogó iránytűt szeretnének összeállítani, amely minden korosztályt megszólít. A résztvevők a párbeszéd folytatásában és a rendszeres együttműködésben is megállapodtak. Képalkotói versenyt hirdet a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Digitális Közösségi Alkotóműhely 7. és 8. osztályos diákok számára. A pályázat témája a jövő szakmái, a tanulók pedig szabadon választhatják meg az alkotás technikáját, szabad kézi vagy digitális munkákkal is lehet nevezni. A pályaműveket október 12-ig várják, az iskolákon keresztül vagy személyesen az alkotóműhelyben. A legjobb munkák készítői értékes nyereményeket kapnak, az alkotásokat pedig a Dunaújvárosi Szakképzés napján kiállítják. Az eredmény hirdetést október

0: a közterületeket a szemétől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jól tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról. Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Határozathozatali dömping a parlamentben. Ma van az autómentes nap, leesett az első hó a Magas Tátrában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről is döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. A képviselők 135 igen és 50 nem ellenében azt a törvényjavaslatot is elfogadták, hogy október 1-től a javítóintézetek kerüljenek vissza a gyermekvédelmi rendszerbe. Az országgyűlési többség a magyar építészetről szóló törvény módosítását is jóvá hagyta. A parlament nyílt szavazáson döntött a médiatanács 4 tagjáról és elnökéről, aki Polyák Gábor médiajogász kutató, egyetemi oktató lett. Ma van az autómentes nap, ezzel zárul az Európai Mobilitási Hét. Fontos, hogy ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, a 999 forintos napi jeggyel pedig korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészre csaptak le a rendőrök a Balatonnál. Az M7-es autópályán kezdték követni a mikrobuszt a Nemzeti Nyomozóiroda jelzése alapján. A sofőr nem állt meg, hiába jeleztek a rendőrök. Lehajtott a Strádáról és Zamárdiban gyalogosan menekült utasaival együtt. A keresésbe a polgárőrök is bekapcsolódtak drónnal. Végül elfogták az embercsempészt, aki 7 embert próbált illegálisan Nyugat-Európába juttatni. Leesett az első hó a szlovák Magas Tátrában. A bérceket 1400-1600 méteres magasságban jelenleg összefüggő hótakaró fedi. Ez a magasabb részeken 20 centi vastag, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Arra is figyelmeztetik a hegyekbe látogatókat, hogy számoljanak ezekkel a körülményekkel, ha túrázni indulnak. Egyúttal azt is közölték, hogy a hétvégére várhatóan elolvad majd a hótakaró, mivel felmelegedés érkezik. A hírek végén már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás keddet, vidám délutánt kívánok mindenkinek. Dél után járunk, szóval jó étvágyat az ebédelőknek is, aki még éppen benne van, illetve tudják, a desszertet se hagyják ki. Én Majoros Rita vagyok, mindenféle földi jót hozok természetesen a következő órákban is, úgyhogy tartsanak velem és a legjobb zenékkel. Akonnal és a Lollival indulunk. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék. Szép délután kívánok mindenkinek, jó étvágyat az éppen evédelőknek, ma se hagyják ki a desszertet. Én annyira régóta vágyom egy jó kis zserbóra, de mostanában nem találtam sehol jót, úgyhogy kénytelen leszek magam megsütni, bár nem vagyok egy nagy zseni zserbósütésben, de hát nem sokára itt a karácsony, na jó, még azért van 3 hónapunk, de hogy a lényeg az, hogy lassacskán ki kell kísérletezni majd a tökéletes receptet, úgyhogy ha valakinek van, nyugodtan írja meg, vagy hogy mondjuk hol lehet kapni a legfinomabb zserbót. Én pedig a legjobb délutáni zenéket hozom a folytatásban, ebéd mellé, ebéd elé, ebéd után a legjobbak. Mondjuk a Bombon és a Hétvégi Királylány, vagy Fergie és a Big Girls Don't Cry. Egyszerűen csak érezzük jól magunkat, akár munkában, akár útközben, akár csak kikapcsolódás közben. Mondjuk Ann Lee-vel itt a Two Times, én pedig hamarosan a közlekedési infókkal is jelentkezem.

0: Veszte fem a legjobb zenék. A mai délután is töltsük együtt az utakon is, bármerre járnak, és van információjuk, látnak valamit, megköszönöm, ha megosztják velem. 0620 55 55 155 a számunk. Cserébe pedig, amint megkapom az infókat, tovább is adom a hallgatóknak. Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagút láncba lezárták az autópálya Ivántárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 177-es kilométerek között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható csak. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom. Az 50-es és a 70-es kilométerek között már véget ért a sávzárás, de a torlódás feloszlását az 51-es kilométernél és a 43-as kilométernél is egy-egy műszaki hibás autó akadályozza. Úgyhogy aki teheti, legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tata környe csomópontban hajtson le a pályáról, és kerüljön az 1-es főút felé. Köszönöm az infókat már most, jöhetnek a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: This is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér énekelt, hogy jó vagy rossz legyek. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy mindjárt egy óra, utána lehet majd újra énekelni, például a Bermudával. Jön a London.

0: Az zenél majd Bendi és Mónikával. Jön a The Boy's Mind.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Rekordszámú résztvevő a szemétszedési akcióban, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekordszámú résztvevővel zajlott pénteken Dunaújvárosban a Decathlon World Cleanup Day szemétszedési akció. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport és a helyi sportáruház programjához a Kiserdő és a Kádár völgy környékén 1880-an csatlakoztak. A résztvevők 1934 kg, vagyis csaknem 2 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióban 1653 gyermek és 227 felnőtt vett részt, több helyi iskola, óvoda és a Dunaújvárosi Egyetem is bekapcsolódott. A szervezők szerint a program célja a környezet megtisztítása mellett a szemléletformálás is. Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház. Az intézmény a Magyar Kórház Szövetség Szent Piroska ápolás szervezési díját nyerte el a kockázat nélkül felkészülten kezdeményezésért és a Skill Labor létrehozásáért. A díjat dr. Lovasi Orsolya ápolási igazgató vette át. A gyakorlati oktatóhely kialakítását a kórház saját kezdeményezésére kezdte meg, miután kimaradt az országos Skill Labor hálózat fejlesztési programból. A több mint 15 millió forintos fejlesztést lakossági vállalkozói önkormányzatok

0: tartják. Egy pontot szerzett a Dunaújvárosi Acél BKK a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában a Jégkorong Erste Liga vasárnapi fordulójában. A Daba 16. percben Saroka góljával megszerezte a vezetést, a hazaiak azonban a második harmad utolsó percében egyenlítettek, a harmadik játék rész és a hosszabbítás sem hozott újabb gólt, így szétlövés döntött. Ezt a BI a HC nyerte, miután Nagy Gergő értékesítette a büntetőt, így a fővárosiak 2-1-re győztek, a Dunaújváros pedig egy ponttal gazdagodott. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdon részt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Végül az időjárásról. Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly, felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra kötelező a kamarai tagság az egészségügyben. Lezárult a vizsgálat a tiszaújvárosi robbanás ügyében. Keresik az év kilátóját. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről is döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. A képviselők 135 igen és 50 nem ellenében azt a törvényjavaslatot is elfogadták, hogy október 1-től a javító intézetek kerüljenek vissza a gyermekvédelmi rendszerbe. Az országgyűlési többség a magyar építészetről szóló törvény módosítását is jóvá hagyta. A parlament nyílt szavazáson döntött a médiatanács 4 tagjáról és elnökéről, aki Polyák Gábor médiajogász kutató egyetemi oktató lett. 38 millió forintra bírságolták a MOL Petrol Kémiát. Lezárult a tiszaújvárosi üzemben történt robbanás vizsgálata. A halálos munkabalesetben 4 dolgozó vesztette életét, 4-en súlyosan, 7-en könnyebben megsérültek még májusban. A Borsod Online megkeresésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt közölte, hogy a hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt. Újabb intézkedést sürget a Magosz a dízelárak miatt. Szerintük a gazdák nem kapnak érdemi segítséget a gázolaj támogatással. A 709 forintos literenkénti átlagárnál a jövedéki adó kedvezmény 14 forintot jelent, és belterületi földeken, valamint az állattartók terepi fogyasztására nem jár, mint ahogy a kis teherautókra, traktorokra sem vonatkozik. A gázolaj támogatásról szóló rendelkezés alapján a gazdák a mezőgazdasági felhasználású gázolaj árából igényelhetik vissza a jövedéki adó összegét egy meghatározott mértékig év végéig. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án évfélig várják a szervezők. Az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
3: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén is talán sokat. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon.
2: Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után járunk lassan 5 perccel, folytatódik a jó hangulat ezen a délutánon is, itt a Best FM-en, én Majoros Réta vagyok. Mielőtt még hoznám a nap kérdését, jön egy szerelmi háromszög. Brandy és Monica dalában ez a The Boy's Mine, előtte még Tom Novi nyitja az órát, itt a Your Body. Én pedig csodás napot kívánok mindenkinek, töltsék velem a délutánt.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Hát nem lesz egyszerű téma, na jó, de kezdem az elején. A lényeg az, melyik a legidegesítőbb szó? Imádjuk a magyar nyelvet, csodálatos a magyar nyelv, talán az egyik legszínesebb, mondhatom így, és nagyon szép szavaink is vannak, viszont mégis vannak olyanok, amik egy picit fel tudnak minket idegesíteni, vagy hát kicsit bénák, vagy egyszerűen csak nem szeretjük őket hallani. Ezeket mi itt a kollégákkal össze szoktuk gyűjteni, úgyhogy úgy gondoltam, szálljanak be önök is a gyűjtésbe. Kezdem én a sort. Nekem a babacsinta, az egyik ilyen, a csali madár, vagy csali kacsa. Ez a két másik szó, amit ha meghallok, nem tudom miért, de felmegy a pumpám. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és most, hogy egy kicsit megnyugodjunk, jön egy olyan dal, amit egyébként tényleg azért hozok, hogy mindenkinek egy kicsit nyugisabb, lazulósabb kedve legyen. Egy nagy kedvencem például utazáshoz, ez Luke Combs és a Fast Car a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok a már úton lévőknek, vagy a még úton lévőknek, hozom a legfrissebb útinfókat, mert hogy az M6-oson karbantartási munkák folynak, úgyhogy az alagút láncban lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 171-es kilométerek között a forgalmat a főváros felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcak határában, a 165-ös kilométernél félpályán lehet haladni, mindkét irányban torlódásra kell számítani. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódás van, a forgalom az 50-es és a 70-es kilométerek között van. Már véget ért a sávzárás, de azért lassan oszlik fel ez a torlódás. Az 51-es kilométernél és a 43-as kilométernél is egy-egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat, úgyhogy aki teheti, legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tata környe csomópontban hajtson le a pályáról és kerüljön az 1-es főút felé. Ha pedig akár innen az 1-es főútról valakinek van infója, hogy mégse a legjobb kerülő út, akkor nagyon megköszönöm, hogyha megírja. 0620 55 55 155, itt akár fel is tudnak hívni. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kaptam egy üzenetet Tamástól, hogy a nap kérdése felidegesítette, mert hogy ugyebár ma arra vagyok kíváncsi, hogy melyek a legidegesítőbb szavaink, és azt mondta, hogy az ő listája már olyan hosszú, hogy most, ahogy írja, csak egyre jobban felpaprikázódik, de azért elküldte nekem ezt a listát, úgyhogy ezzel jövök majd a következő órában, illetve a legjobb zenékkel, mert hogy másodperceken belül 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a jetlag. És jön a Destiny's Child is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Rekordszámú résztvevő a szemétszedési akcióban, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Rekordszámú résztvevővel zajlott pénteken Dunaújvárosban a Decathlon World Cleanup Day szemétszedési akció. A Jót Szívből Dunaújvárosért akció csoport és a helyi sportáruház programjához a Kiserdő és a Kádárvölgy környékén 1880-an csatlakoztak. A résztvevők 1934 kg, vagyis csak nem 2 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióban 1653 gyermek és 227 felnőtt vett részt, több helyi iskola, óvoda és a Dunaújvárosi Egyetem is bekapcsolódott. A szervezők szerint a program célja a környezet megtisztítása mellett a szemléletformálás is. Képalkotói versenyt hirdette a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Digitális Közösségi Alkotóműhely 7. és 8. osztályos diákok számára. A pályázat témája a jövő szakmái, a tanulók pedig szabadon választhatják meg az alkotás technikáját, szabad kézi vagy digitális munkákkal is lehet nevezni. A pályaműveket október 12-ig várják, az iskolákon keresztül vagy személyesen az alkotóműhelyben. A legjobb munkák készítői értékes nyereményeket kapnak, az alkotásokat pedig a Dunaújvárosi Szakképzés napján kiállítják. Az eredmény hirdetést október 16-án tartják. Egy pontot szerzett a Dunaújvárosi Acélbikák a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában a Jégkorong Erste Liga vasárnapi fordulójában. A Daba 16. percben Saroka góljával megszerezte a vezetést, a hazaiak azonban a második harmad utolsó percében egyenlítettek, a harmadik játék rész és a hosszabbítás sem hozott újabb gólt, így szétlövés döntött. Ezt a BI a HC nyerte, miután Nagy Gergő értékesítette a büntetőt, így a fővárosiak 2-1-re győztek, a Dunaújváros pedig egy ponttal gazdagodott. Elstartolt az Életút program Dunaújvárosban. A kezdeményezés újabb állomásán a szociális ágazatban dolgozó szakemberek mutatták be területük legnagyobb kihívásait a Városháza dísztermében. A kerekasztal beszélgetés célja, hogy a szakemberek és a város közösen alakítsanak ki gyakorlati megoldásokat és egy hosszabb távú cselekvési tervet. Barta Endre alpolgármester szerint januárra egy olyan átfogó iránytűt szeretnének összeállítani, amely

0: Élénk erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerben. Sikeres védekezés az afrikai sertéspestisnél, nyakunkon az őszi napforduló. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen és 50 nem szavazattal fogadták el a képviselők a parlamentben. A jogszabályt azzal indokolták, hogy bár a javítóintézeti nevelés szabadság elvonással jár, célja jobban illeszkedik a gyermekvédelmi rendszerhez, mivel elsősorban a fiatalok nevelését célozza. A javítóintézetek tavaly decemberben kerültek át a büntetés végrehajtás alá. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek, erről az agrár- és élelmiszeriparért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy sikerült megakadályozni a betegség tovább terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés továbbra is folytatódik, hiszen a sertéspestis a vaddisznóknál továbbra is jelen van. Klórgázmérgezés történt egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert szállítottak kórházba a főváros 9. kerületéből, közölte az országos mentőszolgálat. Egy klórgázzal teli palack sérült meg, 25 embernek kellett elhagynia az üzemet, de már visszatérhettek. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérjük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba kerül, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
3: A Föld tengelyfedettsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
2: A hírek végén már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Felejthetetlen slágerek 2 óra után is 4 perccel. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. És hát kevésbé kedvelt magyar szavak, mert hogy ma délután ez a téma, úgyhogy jöhetnek a válaszok is a 0620 55 55 155-re, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Jöhetnek a szavak, és DJ Sammy és Luna Dala, a The Boys of Summer is.
5: Best FM.

Budapest FM a legjobb zenék. Melyek a legidegesítőbb szavaink? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, és csak úgy záporoznak az üzenetek, úgyhogy elég sok van, kezdjük is a sort. Azt írja Kata, engem a proaktív szó kerget ki a világból, főleg amikor valaki minden második mondatban használja. Gábor a konkrétan írta. Konkrétan mindenre ezt mondják mostanában, és engem idegesít. Zoli, kolléga. Főleg amikor valaki azt mondja, hogy kedves kollégák, rögtön érzem, hogy értekezlet lesz. Így, főleg ha mondjuk így kezdődik egy e-mail. Judit azt írja, engem a szösszenet szó zavar. Valamiért olyan, mintha mindig egy Facebook poszt címe lenne. 0620 55 55 155. Ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és akár Facebook és Instagram oldalunkra is. Hát, ha valaki inkább ott írna. Miközben Fatboy Slim 99-es ikonikus lágerét hallgatjuk. Jön egy dal a háláról, a hűségről és a feltétel nélküli szeretetről. Ez a Praise You a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Balástól jött egy üzenet, hogy a Krisztina körúton a Hajnóci József utcánál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis dugóra számítani és kisebb fennakadásra. Egyébként egészen jól járható a város, ezt írta egy taxis hallgató. Köszönöm az infót. A Tököli utca és a Dózsa-György út kereszteződésében is baleset történt, ezt pedig Laci írta, ha jól látom. Nagyon köszönöm az infót, ott is tessék figyelni. Az M6-oson karbantartási munkák folynak, az alagút láncban lezárták az autópálya Ivándárda felé vezető oldalát, a 165-ös és 171-es kilométerek között a forgalmat a főváros felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egyet sáv járható. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház. Az intézmény a Magyar Kórház Szövetség Szent Piroska ápolás szervezési díját nyert el a kockázat nélkül felkészülten kezdeményezésért és a Skill Labor létrehozásáért. A díjat dr. Lovasi Orsolya ápolási igazgató vette át. A gyakorlati oktatóhely kialakítását a kórház saját kezdeményezésére kezdte meg, miután kimaradt az országos Skill Labor hálózat fejlesztési programból. A több mint 15 millió forintos fejlesztést lakossági vállalkozói, önkormányzati és intézményi összefogás segítette. A korszerű Skill Labor a napokban meg is nyitotta kapuit. Elstartolt az Életút program Dunaújvárosban. A kezdeményezés újabb állomásán a szociális ágazatban dolgozó szakemberek mutatták be területük legnagyobb kihívásait a Városháza dísztermében. A kerekasztal beszélgetés célja, hogy a szakemberek és a város közösen alakítsanak ki gyakorlati megoldásokat és egy hosszabb távú cselekvési tervet. Barta Endre alpolgármester szerint januárra egy olyan átfogó iránytűt szeretnének összeállítani, amely minden korosztályt megszólít. A résztvevők a párbeszéd folytatásában és a rendszeres együttműködésben is megállapodtak. Képalkotói versenyt hirdet a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Digitális Közösségi Alkotóműhely 7. és 8. osztályos diákok számára. A pályázat témája a jövő szakmái, a tanulók pedig szabadon választhatják meg az alkotás technikáját, szabad kézi vagy digitális munkákkal is lehet nevezni. A pályaműveket október 12-ig várják, az iskolákon keresztül vagy személyesen az alkotóműhelyben. A legjobb munkák készítői értékes nyereményeket kapnak, az alkotásokat pedig a Dunaújvárosi Szakképzés napján kiállítják. Az eredményhirdetést október 16-án tartják. Egy pontot szerzett a Dunaújvárosi Acélbikák a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában a Jégkorong Erste Liga vasárnapi fordulójában. A Daba 16. percben Saroka góljával megszerezte a vezetést, a hazaiak azonban a második harmad utolsó percében egyenlítettek, a harmadik játék rész és a hosszabbítás sem hozott újabb gólt, így szétlövés döntött. Ezt a BI a HC nyerte, miután Nagy Gergő értékesítette a büntetőt, így a fővárosiak 2-1-re győztek, a Dunaújváros pedig egy ponttal gazdagodott. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többlet energia bevétele pedig helyben maradjon. Végül az időjárásról, döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős másút élénklökések, a hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Már is ide értünk a kedd délután kellős közepéhez, Dunaújváros és a térség. A hallgatókat nagy szeretettel köszöntöm itt a 93.1 Best FM-en.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, és már is a műsor elején ünnepelünk egyet, így szeptember 22-én dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és a mai névnaposaink a Móricok, aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig. Főleg itt Dunaújvárosban is a környéken, 199 esztendeje 1827-ben Joseph Smith, amerikai vallásalapító, megalapította a Mormon egyházat. És ma van egyébként a folyók világnapja. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik szeptember 22-én születtek. 163 éve látott napvilágot Herczeg Ferenc, író, újságíró, a Horthy korszak legnépszerűbb írója. 141 éve született Benedek Marcell, kosudias irodalomtörténész, esztéta, író, műfordító, színházigazgató. Aki ünnepel ma a hallgatók közül, és itt van velünk Dunaújvárosból, Isten éltesse nagyon sokáig, most Robbie Williams-től szól egy örök darab, meghallgatjuk a Rag DJ című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan és türelmesen. Jó utat kívánok, kicsit messzebb ugrunk először, de hát végeznek munkálatokat jó pár szakaszon. Például az 5202-esen aktuális a csomópont építési munkálat, Taksony-Kecskemét összekötő úton az elején, a 2-es kilométernél. Aztán az 5205-ösön az Örkénytas összekötő úton, itt is munkálatokat végeznek, és útszűkület lassítja a haladást még szeptember 26-áig. A 6-os kilométerről van szó. És a másik irány, kedves autósok, Dunaföldvársereg és összekötő úton és kátyúzási utómunkálatok miatt fennakadásra számítani kell. A 62-28-ason, a 22-23-as kilométernél. Ha ezeken kívül van egyéb infójuk közlekedéssel kapcsolatban, akkor kérem jelezzék felénk. 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk, még mindig előre is kösz szépen. Most Melanie C. énekel a Best FM-en, és meghallgatjuk a Never Be The Same Again című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, ezt azért hozzátesszük biztos, ami tuti alapon, kedves Dunói Városi hallgatók, aki velünk tart a környékről, őket is tisztelettel köszöntöm. Még a következő kettő óra miénk a kedből, a mikrofon mögött Molek Csongor, és kezdünk Amy Winehouse felvételével, a címe You Know I'm No Good. One out to me.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak!
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
5: Napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
6: Tart az Európai Mobilitási Hét, ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akcióhét célja, hogy minél többen választják a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladéklerakás veszélyeire, valamint a környezet tudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,2 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben. Egy gyors mozgású hidegfront vonul át az ország felett, aminek a hatására nagy területen viharossá fokozódott az északnyugatira, északira forduló szél.
5: Szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg az Új Buda Jazz Fesztivált két helyszínen, a Fonó Budai Zeneházban és az A38 hajón. A hajón 3, míg a Fonóban 1 estén át tart a program, amelyben többek között kortárs improvizáció, elektronika, minimalizmus és rock találkozik. A Fonó Budai Zeneházban szeptember 26-án a zongorista szólisták és az új hullámos jazz kerülnek fókuszba. Több mint 3000 erdélyi magyar kisiskolás vesz részt az iskola alapítványnak a magyar kormány támogatásával működtetett délutáni oktatási programjában, amely hétfőn indult 14 romániai megyében. Az elsősorban erdélyi szorványtelepüléseken működtetett délutáni oktatási programba a 2026-2027-es tanévben 3378 magyar kisdiákot irattak be szüleik. Velük összesen 211 szakképzett pedagógus foglalkozik. A délutáni foglalkoztatás 67 település 73 iskolájában zajlik. Híreink végén az időjárásról. Felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel. Legnagyobb eséllyel az északkeleti részben alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar sem kizárt. Nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép kedd délután!

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas kedd délutánt minden kedves hallgatónak, aki itt van velünk, Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből. Én Molek Csongor vagyok, és nézzünk egy kis időjárás jelentést, hogy holnap szerdán mi vár ránk itt a környéken. Állítólag sok napsütés, ilyen jó hírekkel indítjuk a műsort szerencsére. Hát több-kevesebb gomoly felhő takarja majd a napot, és elvétve itt a környéken is lehet némi csapadék, tényleg elszórtan kialakulhat eső, gyenge zápor, és élénk lesz, helyenként erős lökések kísérik majd az északnyugati a szelet. Hideg lesz a reggelünk, olyan 8 fok körül mérünk majd, délután viszont kapjuk a 18-22 fokos kellemes hőmérsékletet. Tart még a parlagfűszezon, kedves allergiás hallgatók, jelenleg pollen koncentrációja magas tartományban alakul, a gombák pollen szintje pedig elérte az extrém magas szintet. Komolyabb tünetekre is kell készülni, úgyhogy papírsepi legyen a zsebben. Most a Maroon 5 zenél és a Payphone című slágerüket játszom. I'm

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Ugrunk vissza az időben, dunaújvárosi hallgatók, múlt hét csütörtökhöz. Beszéltem már arról, hogy a klímaváltozás kihívásairól és a fenntartható jövőről tárgyaltak a városban. Az Európai Mobilitási Hét keretében rendezett ifjúsági vitafórumon a helyi középsulisok megmutatták a tájékozottságukat az említett témában. A négyfős középiskolai csapatok már a rendezvény előtt megkezdték a hangolódást, előzetes feladatként egy-egy kreatív plakátot kellett elkészíteniük a klímavédelem témakörében. A szakmai program a Városháza C-szárnyának házasságkötő termében folytatódott. Volt egyébként szakmai totó, amit kitöltöttek a diákok, végül pedig a vitafórum keretében ütköztették érveiket a zöld gondolat népszerűsítése jegyében. Van fent fotós beszámoló a dunaújváros.com hírportálon. Egy molokos slágerrel készültem most, remixelik a mai napig egyébként, de eredetiben játszom a Time Is Now című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, üdv a hallgatóknak és tartalmas kett késő délutánt kívánok, hiszen már tényleg itt járunk, kedves hallgatók. A mikrofonnál Molek Csongor, beindítjuk a kora estét még a jó zenékkel, és a következő felvonás első slágere a Jimmy Rockwell-tól a Little L című felvétel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
4: A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év. Még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Tájfun közelít Japán csendes-óceáni partvidékéhez. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztették a lakosságot. Tokióban és a környező térségben több mint 1,5 millió embert kértek arra, hogy hagyja el az otthonát. Az evakuálás ugyanakkor nem kötelező. A tájfun miatt már 275 repülőjáratot töröltek. Az ENSZ hét indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban. A V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás-fejlesztés és a vízgazdálkodás területén. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető.
3: Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű gépjárművek üzemben tartói év végéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gálaestje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. Vélhetően elhagyná az országot, ezért még 3 hónapig biztosan letartóztatásban marad az a lengyel buszsofőr, aki augusztusban az M3-ason szerencsétlenül járt zarándokbuszt vezette. Az eddigi vizsgálatok szerint a férfi hajnalban elaludt a volánnál, ezért borult fel a busz. Az 57 utas és 2 járművezető közül 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Híreink végén az időjárásról. Felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel. Legnagyobb eséllyel az északkeleti részben alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar sem kizárt. Nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Média híreivel. Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház, az intézmény a Magyar Kórház Szövetség Szent Piroska ápolás szervezési díját nyerte el a kockázat nélkül felkészülten kezdeményezésért és a Skill Labor létrehozásáért. A díjat dr. Lovasi Orsolya ápolási igazgató vette át, a gyakorlati oktatóhely kialakítását a kórház saját kezdeményezésére kezdte meg, miután kimaradta az országos Skill Labor hálózat fejlesztési programból. A több mint 15 millió forintos fejlesztést lakossági vállalkozói, önkormányzati és intézményi összefogás segítette, a korszerű Skill Labor a napokban meg is nyitotta kapuit. Elstartolt az Életút program Dunaújvárosban. A kezdeményezés újabb állomásán a szociális ágazatban dolgozó szakemberek mutatták be területük legnagyobb kihívásait a Városháza dísztermében. A kerekasztal beszélgetés célja, hogy a szakemberek és a város közösen alakítsanak ki gyakorlati megoldásokat és egy hosszabb távú cselekvési tervet. Barta Endre alpolgármester szerint januárra egy olyan átfogó iránytűt szeretnének összeállítani, amely minden korosztályt megszólít. A résztvevők a párbeszéd folytatásában és a rendszeres együttműködésben is megállapodtak. Képalkotói versenyt hirdet a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Digitális Közösségi Alkotóműhely 7. és 8. osztályos diákok számára. A pályázat témája a jövő szakmái, a tanulók pedig szabadon választhatják meg az alkotás technikáját, szabad kézi vagy digitális munkákkal is lehet nevezni. A pályaműveket október 12-ig várják, az iskolákon keresztül vagy személyesen az alkotóműhelyben. A legjobb munkák készítői értékes nyereményeket kapnak, az alkotásokat pedig a Dunaújvárosi Szakképzés napján kiállítják. Az eredményhirdetést október 16-án tartják. Egy pontot szerzett a Dunaújvárosi Acélbikák a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában a Jégkorong Erste Liga vasárnapi fordulójában. A Daba 16. percben Saroka góljával megszerezte a vezetést, a hazaiak azonban a második harmad utolsó percében egyenlítettek, a harmadik játék rész és a hosszabbítás sem hozott újabb gólt, így szétlövés döntött. Ezt a BI a HC nyerte, miután Nagy Gergő értékesítette a büntetőt, így a fővárosiak 2-1-re győztek, a Dunaújváros pedig egy ponttal gazdagodott. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az Örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben.

köszöntök mindenkit, remélem mosolygós volt eddig a keddi napja mindenkinek. A mikrofon mögött Molek Csongor, és jelentkezem közlekedési infókkal hamarosan, csak alapozunk még a Jimmy Rockwell-jal, azonnal szól a Little L.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok azoknak, akik közlekednek most is Dunaújvároson belül, vagy itt a vonzás körzetben. Kátyúzási munkákat továbbra is végeznek a 62-28-ason, Dunaföldvár seregi és összekötő úton. A 22-23-as kilométernél útszűkület érvényben van. És ugrunk egyet a 62-11-esre, itt is kátyúzási munkák miatt lassabb a haladás, előszállás Nagykarácsony mezőfalva összekötő úton, a 0-as és a 10-es kilométer között. Hogy még hol van fennakadás, kérem jelezzék, ha egyéb infójuk is akad, 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Egy Jan Vogue felvételt készítettem be, és indítom a Free Your Mind című dalt. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, Dunaújváros és a térség, a Nyitott Templomok Napja elnevezésű országos eseménysor Dunaújvárosi programján különleges pentelei templom sétára várták az érdeklődőket. Az esemény ünnepélyes nyitánya a közelmúltban restaurált Kálvária kereszt megáldása volt. A történelmi emléket eredetileg 1856. március 19-én Szent József napján szentelte fel Zilai Ferenc plébános, a felújított keresztet pedig Baltási Nándor plébános áldotta meg a múlt szombati szertartáson. Az eseményen ott volt Orosz Csaba képviselő, az önkormányzat közbiztonsági és környezetvédelmi bizottságának elnöke, és ő mondta, hogy a hívőknek és Dunaújvárosnak is sokat jelent az 1856-ból származó Kálvária kereszt méltó felújítása. Kiemelte, hogy bár ő maga nem hívő ember, rendkívül fontosnak tartja a régi értékek és műemlékek megmentését az utókor számára, és örül, hogy segítheti az ilyen ügyeket. A beszámolót fotókkal, ahogy mindig a dunaújváros.com hírportálon megtalálják. Prince zenél most a Best FM-en, és meghallgatjuk a Greatest Romance Ever Sold című slágerét.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, a búcsú slágerem pedig egy Christina Aguilera felvétel, mégpedig a Genie in a Bottle című dal. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Így kedre, kedves hallgatók, lepörgettünk 3 egész órát, holnap pedig ugyanez vár ránk. Szerdán is jelentkezem majd. Délután 3-tól is várok mindenkit szeretettel. Maradjanak a Best FM-en. Jó pihenést kívánok a kora estéhez. Molek Csongort hallották. Hello!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház. Az intézmény a Magyar Kórházszövetség Szent Piroska ápolás szervezési díját nyerte el a kockázat nélkül felkészülten kezdeményezésért és a Skill Labor létrehozásáért. A díjat dr. Lovasi Orsolya ápolási igazgató vette át. A gyakorlati oktatóhely kialakítását a kórház saját kezdeményezésére kezdte meg, miután kimaradt az országos Skill Labor hálózat fejlesztési programból. A több mint 15 millió forintos fejlesztést lakossági vállalkozói, önkormányzati és intézményi összefogás segítette. A korszerű Skill Labor a napokban meg is nyitott a kapuit. Képalkotói versenyt hirdette a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Digitális Közösségi Alkotóműhely 7. és 8. osztályos diákok számára. A pályázat témája a jövő szakmái, a tanulók pedig szabadon választhatják meg az alkotás technikáját, szabad kézi vagy digitális munkákkal is lehet nevezni. A pályaműveket október 12-ig várják, az iskolákon keresztül vagy személyesen az alkotóműhelyben. A legjobb munkák készítői értékes nyereményeket kapnak, az alkotásokat pedig a Dunaújvárosi Szakképzés napján kiállítják. Az eredményhirdetést október 16-án tartják. Egy pontot szerzett a Dunaújvárosi Acélbikák a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában a Jégkorong Erste Liga vasárnapi fordulójában. A Daba 16. percben Saroka góljával megszerezte a vezetést, a hazaiak azonban a második harmad utolsó percében egyenlítettek, a harmadik játék rész és a hosszabbítás sem hozott újabb gólt, így szétlövés döntött. Ezt a BI a HC nyerte, miután Nagy Gergő értékesítette a büntetőt, így a fővárosiak 2-1-re győztek, a Dunaújváros pedig egy ponttal gazdagodott. Dunaújvárosi siker született a szombathelyi Torna Challenge világkupán. Majer Gréta megnyerte az ugrás döntőjét, 13,516 ezred pontos eredménnyel végzett az élen. A dunaújvárosi tornász mögött a brit Emily Roper és a cseh Patrisa Makovicskova zárt. Szintén döntőbe jutott cifra Bettina Lili, aki felemás korláton a 6. helyen végzett. A szombathelyi világkupán Majer Gréta aranyérme lett a magyarok egyik legjobb eredménye. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Végül az időjárásról, döntően napos idő várható. A felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok, főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős másút élénklökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várhat. A Best FM-en.
2: Beköszönt a csillagászati ősz, alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank, medve sétált be egy székelyudvarhelyi iskola udvarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérkezik az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta el rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
3: A Föld tengelyfedesége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
2: Alacsonyabb inflációt céloz meg a Magyar Nemzeti Bank 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy a jegybank arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti tolerancia sávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály jegybank elnök szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen, Borsodabó-Izemplén megyében. Szapola János erőszakos bűncselekmény áldozata lett, közölte Bihari Zoltán a térségországgyűlési képviselője. Az áldozat a Római Jó Egyesület jelöltjeként szerzett mandátumot a 2024-es önkormányzati választáson, és tagja volt a település roma nemzetiségi önkormányzatának is. Medve sétált be egy belvárosi iskola udvarára Székely udvarhelyen. Az állatot este rögzítette az intézmény biztonsági kamerája, értelmezően. A város alpolgármestere szerint egyre gyakrabban jelennek meg a medvék a lakott területeken, a problémát pedig egyetlen önkormányzat nem tudja megoldani. Dávid Endre arra kérte a helyieket, hogy minden észlelést azonnal jelentsenek a hatóságoknak, hogy még azelőtt közbeavatkozhassanak, hogy baleset történne. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Itt voltam egész reggel, aztán hazamentem, aztán most megint itt vagyok, de csak 8-ig, mert 8-kor már megint elmegyek, szóval hogy ez miért is van így? Hát mert a drága reggeli műsorvezetőnk Maxim Levi volt már jobban is, úgyhogy Levikém, jobbulást. Picit megbolygattuk itt a beosztást, de a menetrendet nem. Hogyha este 6, akkor Night Shift és a Night Shift legelején 120 perci mix érkezik ma is. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től hangja a lemezjátszók mögött, vagyis funkit pörgetünk ma is, mint mindenkedden. Este 8-tól pedig Biki lesz majd, ha Night Shift.

0: Night Shiftben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Az a nagyon nem lövök mellé szerintem azt mondom, hogy már 500 fölött azon mixek száma, amelyek elérhetőek a Mixcloudon keresztül, de ez az 500, ez az összes Night Shift rezidens feltöltéseiből adódik össze. Ki többet rakott föl, ki kevesebbet, de ez a tuti, hogy a Mixcloudon kell keresni a korábbi Night Shift-es mixeket. Ez én 160 korábbi mixemet szeretném visszahallgatni, a mixcloud.com/DJ White Boy profilomat keressen.

0: A legjobb zenék mixben.
1: És ha valaki még nem tudná a menetrendet, minden nap más stílusban mixelünk a Night Shift elején 6 és 8 között. Hétfőn Classic House, kedden Funky, szerdán Pop és Rádiós Lágerek, csütörtökön Dance, szombaton Hip Hop és R&B, vasárnap pedig Chill, Lounge és Deep House a menü.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A mixek 6 és 8 óra között érinthetetlenek, történjen bárkivel bármi, és hát ezen a héten történt is. Szóval így tessék készülni, hogy ezen a héten én reggel teljesítek majd szolgáltat Mark Szemledi helyett, de azért a mixre visszajövök, és 6-8-ig pakoljuk mindig a napnak megfelelő stílust, ami ma kedvében a funky, úgyhogy hangyájé a főszerep. A következő órában gyorsan helyet cserélünk, aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Rekordszámú résztvevő a szemétszedési akcióban, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekordszámú résztvevővel zajlott pénteken Dunaújvárosban a Decathlon World Cleanup Day szemétszedési akció. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciós csoport és a helyi sportáruház programjához a Kiserdő és a Kádár völgy környékén 1880-an csatlakoztak. A résztvevők 1934 kg, vagyis csak nem 2 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióban 1653 gyermek és 227 felnőtt vett részt, több helyi iskola, óvoda és a Dunaújvárosi Egyetem is bekapcsolódott. A szervezők szerint a program célja a környezet megtisztítása mellett a szemléletformálás is. Képalkotói versenyt hirdet a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Digitális Közösségi Alkotóműhely 7. és 8. osztályos diákok számára. A pályázat témája a jövő szakmái, a tanulók pedig szabadon választhatják meg az alkotás technikáját, szabad kézi vagy digitális munkákkal is lehet nevezni. A pályaműveket október 12-ig várják, az iskolákon keresztül vagy személyesen az alkotóműhelyben. A legjobb munkák készítői értékes nyereményeket kapnak, az alkotásokat pedig a Dunaújvárosi Szakképzés napján kiállítják. Az eredményhirdetést október 16-án tartják. Egy pontot szerzett a Dunaújvárosi Acélbikák a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában a Jégkorong Erste Liga vasárnapi fordulójában. A Daba 16. percben Saroka góljával megszerezte a vezetést, a hazaiak azonban a második harmad utolsó percében egyenlítettek, a harmadik játékrész és a hosszabbítás sem hozott újabb gólt, így szétlövés döntött. Ezt a BI a HC nyerte, miután Nagy Gergő értékesítette a büntetőt, így a fővárosiak 2-1-re győztek, a Dunaújváros pedig egy ponttal gazdagodott. Elstartolt az Életút program Dunaújvárosban. A kezdeményezés újabb állomásán a szociális ágazatban dolgozó szakemberek mutatták be területük legnagyobb kihívásait a Városháza dísztermében. A kerekasztal beszélgetés célja, hogy a szakemberek és a város közösen alakítsanak ki gyakorlati megoldásokat és egy hosszabb távú cselekvési tervet. Barta Endre alpolgármester szerint januárra egy olyan átfogó iránytűt szeretnének összeállítani, amely minden korosztályt megszólít. A résztvevők a párbeszéd folytatásában és a rendszeres együttműködésben is megállapodtak. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többlet energia bevétele pedig helyben maradjon. Végül az időjárásról. Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly, felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Polyák Gábor vezeti az új médiatanácsot, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra, 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megalakult az új médiatanács, noha az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegátja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után kivonultak az ülésteremből. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is bírálta a történteket, szerintük valamennyi parlamenti pártnak képviseletet kellene kapnia a testületben. Magyar Péter miniszterelnök szerint ugyanakkor a Tisza szakmai szempontok alapján szavazott a jelöltekről. Bak András egyelőre nem tett javaslatot a legfőbb ügyészi tisztségre, miután a Tisza frakció jelezte, hogy nem támogatja jelöltjét Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben mondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter arra kérte az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az aktív kalandor felületén. A versenyről Bán Takás Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: Mintegy 60 darab a második világháborús robbanó szerkezetet találtak egy épülő csehországi autópálya nyomvonalán. A leletek között egy csaknem másfél méteres rakéta, tüzérségi gránátok és légvédelmi lövedékek is vannak. A tűzszerészek most átvizsgálják a teljes területet. A térséget a német hadsereg gyakorló térként használta a háború idején. Holnap többnyire napos, gomoly felhős időre készülhetünk, bár időnként jobban összeállhatnak a felhők. Zápor csak kevés helyen fordulhat elő, nagyobb eséllyel keleten és északkeleten. Délután már csak 17 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat felől átmenetileg több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, délnyugaton akár zivatarral. Pénteken maradhat a változékonyabb idő, de úgy tűnik, hogy hétvégére napos, száraz idő ígérkezik, 19-25 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Love Unlimited Orchestra,
1: igen,
0: az amerikai, mert ugye az a Barry White-nak a zenekara.
1: Jó, na teljes. Azt hittem, hogy ilyen... Jó, oké. Okay. Tehát jó, oké. Okay. Tehát a Barry White,
0: most
1: meg
0: már
1: az olasz
0: igen,
1: szisztem,
0: igen. Most okay, már mindenki tudja.
1: Oké, okay, meg a hangja, aki igen, meg magyar, és most adom mixet. Funkit mixel egy öreg.
0: Csak meg lesz.
1: Jó, van, összerettem én ezt. Grazie.
2: A legjobb zenét mix

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Hogy szokták ezt mondani, hogy a Will Smith nagyon figyel arra, hogy az ökológiai lábnyoma az nagyon kicsi legyen, ugye? Tehát, hogy megcsinálta a Luther Vandross Never Too Much-ot egyszer DJ Jazzy Jeffent a Fresh Prince-ként.
2: Igen, ezt hallhattuk az előzőekben.
1: És aztán te megcsinálta utána Will Smith-ként és Thousand Kisses vagy néven, vagy valami.
2: Hát igen, hát ebben a stílusban, ugye ebben a zsanrában ez egy nagyon népszerű felvétel. Főleg, tehát hogy azt kell tudni, hogy ezek az előadók, főleg a 90-es években voltak ezek a nagy sampling,
1: őrület,
2: háború, igen. És hát ugye a De La Soul ellen is több perindult, ugye.
1: Ó, persze. Hát tudom, hát a De La Soul, nem is tudom, egy-két évvel ezelőtt kerülhetett csak fel a streaming oldalakra, persze. Mert nem voltak tisztázva a jogok.
3: Persze, hát persze.
2: Úgyhogy, és hát ezeket hallgatják. Csak úgy, mint Mark Wahlberg. Hát önálló is tetten érhető volt. Mert ugye volt a Marky Mark and the Funky Bunch. Aztán ugye jött a Prince Ital Joe-val egy ilyen, nem is tudom.
1: A Happy People.
2: Happy People, meg még volt ott valami. És, de aztán jött ez a, nem is tudom, ez a Finky Funky...
1: Hey DJ,
2: igen, de ezt nagyon szerettük a 90-es években.
1: Fiatalabb hallgató kedvére elmondjuk, hogy ez a Marky Mark, ez az a Marky Mark.
2: Aki egyébként a színész, Mark Wahlberg.
1: Igen, és aki
2: és
1: egyébként...
2: mondjad már, New Kids on the Blockból a...
1: A Donnie Wahlbergnek az öccse, és igen. Egyébként egy nagyon rövid ideig ő is New Kids on the Block tag volt, képzeld el, de pont amikor úgy berobbantak volna meg szerződ, és ő előtte azt mondta, hogy ők majd megy szólóba.
2: Igen.
1: Aztán rá két hétre mondták, hogy akkor itt a lemez szerződését lehet aláírni, és egyébként alsónadrág modellként kezdte, tehát hogyha egészen a gyökerekig vissza akarunk menni, hát akkor miből lesz a cserem.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Elérhetőségeket olyan régen mondtunk, úgyhogy akkor kezdjük a legfontosabb, a legnagyobb.
2: Ez mindig az adás végére jut eszünk be.
1: De még nem tartunk a végén el, úgyhogy még egész jók vagyunk. Szóval, hogy ugye a legnagyobb, hogy is mondjam, csak igény, vagy a... Nem megy ez ma nekünk. Tehát, hogy a
2: neked esetleg.
1: Nekem sosem ment. És most te is csatlakozol hozzá. Tehát, hogy a legnagyobb érdeklődésre számot tartó elérhetőségünk, vagy linkünk, ugye, az a Mixcloud.
2: Igen, és a Mixcloud.com per hangyanatyával.
1: Jó. Tehát korábbi hangyamixeket ott lehet megtalálni, úgy meg 0-20-55-55-155 SMS és Viber is hívható számunk ez, meg info@bestfmbudapest.hu az az e-mail címünk, de hát ott vagyunk Facebookon, ott vagyunk Instagramon, Best FM Night Shift. Így találtok meg minket, és persze azon keresztül is lehet nekünk üzenni.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel.
1: 14.32, ugye azt hiszem ez a hivatalos hossza ennek a dalnak.
2: És, igen. És én, ugye... én a 30 plusz éves diszkos pályafutásom alatt sosem nem szép magyar kifejezéssel.
1: Az életedben se sose?
2: Sose nem. Egyszer talán végighallgattam, de soha nem
1: játszottam. Szerintem ember nincs, aki ezt végigjátszotta volna.
2: Szerintem
1: ő is akkor egyszer, mert általában ez úgy történt, hogy bement, és akkor freestyle. És akkor nyomja 14.32-ig. Köszönjük szépen.
2: Képzeld el, hogy a YouTube-on találtam egy interjút Nile Rodgers-en, mert ugye a Chic dalát nyúlták le szó szerint.
1: Igen, igen.
2: És a Nile Rodgers az mesélt egy történetet, miszerint a jogosítási problémákat azt úgy próbálta hát nem is tudom, hogy a Sugar Hill Records-ot bevonva, vagy azon kívül, nem akarok butaságot mondani, keresem a videót, de nem találom azóta, hogy így ilyen fémmel és golyóval mentek be a stúdióba.
1: Próbáltak ráhatni a Nile Rodgers-re?
2: Nile Rodgers-re, hogy hát akkor alá kéne karcolni a szerződést, hogy ez meg tudjon jelenni. Ezt a Nile Rodgers a saját szájával mesélte el, és keresem ezt a videót a YouTube-on, de nem találom.
1: Na, akkor házi feladat mindenkinek, akinek megvan ez a videó, küldj el a linket, jó? Viberre 0625-55-155. Hanyjának nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő héten pedig akkor jön az utolsó szeptemberi kedd.
2: Ja, azt hittem már ki vagyok rúgva.
1: Hát azt mondom, jövő kedden megbeszéljük.
2: Sziasztok!
1: Dehogyis, na, gyere jövő!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszakerülnek a gyermekvédelemhez a javító intézetek. Kevesebb adat is elég lehet online ügyintézésnél. Megloptak egy boltitól vagy Németországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javító intézetek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az országgyűlés. Az indoklás szerint már a javítóintézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézmények tavaly decemberben kerültek a büntetés végrehajtás irányítása alá. Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vadrubert rendőr a lezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásból kérhetik le például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az adatokat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. A hozzájárulás szólhat egyetlen adatlekérésre, 24 órára vagy akár több évre is. A fejlesztés később egyes Európai Uniós ügyintézésekben is használhatóvá válhat. Miközben lopott, őt is meglopták. Egy 43 éves nő először bevásárolt egy németországi szupermarketben, fizetett, majd a szatyrokat a bejáratnál hagyta. Ezután visszament az üzletbe, de ekkor már fizetés nélkül akart elvinni néhány terméket. Egy alkalmazott észrevette és értesítette a rendőrséget. Mire a nő ismét kiment a boltból, már csak hűlt helyét találta a bejárat előtt hagyott bevásárlásának. A rendőröknek így két külön lopási ügyben kellett intézkedniük. Egyikben a nő gyanúsított, a másikban sértett lett. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, északnyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás keddestét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, furcsa nem szombatot mondani, hanem keddet, de hát ez van, amit meg kell oldani, azt mi megfogjuk. Viszont sok a szöveg, inkább zenéjünk, érkezik most, hölgyek, urak, a Shapeshifters, ez a Back to Basics.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 1998-ban jelent meg Robbie Williams Millennium című dala, és ez lett az első szólós lágere, amely vezette a brit kislemezlistát. A szám egyik különlegessége a James Bond hangulat, John Barry You Only Live Twice című filmzenéjének dallamát idézi. Na, de akkor azt mondom, hogy figyeljük meg rendesen, akkor jöjjön az úriember Robbie Williams, és tőle a Millennium.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az NSYNC utáni első szóló lemezénél Justin Timberlake szó szerint nem bízott semmit a véletlenre, ezért a producerek között ott volt a Neptunes, vagyis Pharrell Williams és Chad Hugo, és már itt hallani lehetett, hogy Justin Timberlake jobban fánkosabb és R&B-sebb stílust hoz, mint mondjuk az NSYNC-ben. Én megmondom összintén, jól tette és nagyon jól állt neki. Jön a Like I Love You! I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a vidám diszkos alap a következő dalnál nem véletlenül hangzik majd ismerősnek. Ez a szám a Change az 1980-as The Glow of Love című felvételből használt mintát. Janet Jackson ezzel a dallal Grammy díjat is nyert, és megmutatta, hogy a Jackson családban azért nem csak Michael Jackson, mondjuk úgy, hogy tud egyedül is komoly számokat hozni. Na, jön az All For You!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönt a csillagászati ősz, alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank, medvesét állt be egy székelyudvarhelyi iskola udvarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérkezik az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta a rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedezség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: Alacsonyabb inflációt céloz meg a Magyar Nemzeti Bank 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy a jegybank arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti tolerancia sávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály jegybank elnök szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen, Borsodabói Zemplén megyében. Szapula János erőszakos bűncselekmény áldozata lett, közölte Bihari Zoltán a térségországgyűlési képviselője. Az áldozat a Róma Jó Egyesület jelöltjeként szerzett mandátumot a 2024-es önkormányzati választáson, és tagja volt a település roma nemzetiségi önkormányzatának is. Medvesét állt be egy belvárosi iskola udvarára Székelyudvarhelyen. Az állatot este rögzítette az intézmény biztonsági kamerája, értelme szól. A város alpolgármestere szerint egyre gyakrabban jelennek meg a medvék a lakott területeken, a problémát pedig egyetlen önkormányzat nem tudja megoldani. Dávid Endre arra kérte a helyieket, hogy minden észlelést azonnal jelentsenek a hatóságoknak, hogy még azelőtt közbeavatkozhassanak, hogy baleset történne. Holnap többnyire napos, gomoly felhős időre készülhetünk, bár időnként jobban összeállhatnak a felhők. Zápor csak kevés helyen fordulhat elő, nagyobb eséllyel keleten és északkeleten. Délután már csak 17 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat felől átmenetileg több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, délnyugaton akár zivatarral. Pénteken maradhat a változékonyabb idő, de úgy tűnik, hogy hétvégére napos, száraz idő ígérkezik, 19-25 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás keddestét. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem örültök, hogy nem sokára félbevágjuk a hetet, amihez én persze hozom a legjobb slágereket. Sophie Ellis Baxter kezdi ezt az órát, ez a Get Over You.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem mindenkinek van az életében legalább egy olyan dal, aminek imádja a dalszövegét. Szokta dúdolni, na meg énekelni, zuhany alatt, vezetés közben és a többi, viszont marhára, de marhára nem tudjuk, hogy miről szól, sőt még a dalszöveget sem ismerjük annyira. Hát szerintem Vesz és az Alane erre egy tökéletes példa, hiszen maga a szöveg egy kameruni nyelven dualául íródott. Na, hát ez bogozza ki valaki, inkább hallgassuk meg, én azt mondom.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a mi rapper barátunk Shaggy szerintem gyerekkorában nagyon szeretett gyurmázni, hiszen amikor felnőtt és már ismert művész volt, akkor két ismert dalból gyúrt össze egy olyan egyveleget, ami Atom de Atom világsláger lett. Így született meg az Angel, hát amit szerintem mindenki ismer.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hozok most egy dalt, ami a szakításról szól. Hú, micsoda meglepő dolog. Viszont egy kicsit ilyen 2000-es évekbeli slangben történik az egész, már alapból a címe, hogy Skater Boy, és a boyt azt nem Y-nal, hanem I-vel írták, hát az arra enged következtetni, hogy ez egy teljesen új hullámos gondolatmenet volt. És hát annyira jól sikerült, hogy egyből a legmagasabb szintekre repítette Avril Lavigne-t, sőt még egy Grammy jelölés is kapott érte. Na mindegy, belőlem elég volt, hallgassunk most egy kis zenét!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az 1999-es 2000-es években viszonylag nehéz volt a pop szférában letolni a csúcsról, lenyomni a dobogó felső szintjéről Britney Spears-t, viszont a következő formációnak és a következő dalnak sikerült. Ők nem más, mint a Madison Avenue, és jön a Don't Call Me Baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra, 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megalakult az új média tanács, noha az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász lett. Mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegátja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után kivonultak az ülésteremből. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is bírálta a történteket, szerintük valamennyi parlamenti pártnak képviseletet kellene kapnia a testületben. Magyar Péter miniszterelnök szerint ugyanakkor a Tisza szakmai szempontok alapján szavazott a jelöltekről. Bak András egyelőre nem tett javaslatot a legfőbb ügyészi tisztségre, miután a Tisza frakció jelezte, hogy nem támogatja jelöltjét Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben mondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter arra kérte az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az aktív kalandor felületén. A versenyről Bán Takás Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Mintegy 60 darab második világháborús robbanó szerkezetet találtak egy épülő csehországi autópálya nyomvonalán. A leletek között egy csaknem másfél méteres rakéta, tüzérségi gránátok és légvédelmi lövedékek is vannak. A tűzszerészek most átvizsgálják a teljes területet. A térséget a német hadsereg gyakorló térként használta a háború idején. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás kedd estétek, amikor is 10 óra múlt 3 perccel, úgyhogy az első félidőnek vége van, jön a második félidő, és a kezdőrúgás az isteni Nelly Furtadói, ez a Say It Right.
3: Ez a Night Shift, a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, kiket kell felköszönteni holnap névnapjuk alkalmából. Na vágjunk is bele! Holnap 23-án Tekla névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ildikókat, az Ilonákat, a Krisztofereket, a Linákat, a Linetteket és a Telmákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, holnap reggel egy telefon vagy egy SMS formájába megköszönteni, felköszönteni őket, és pont! Na de mivel megyünk tovább? Gary Hellivel érkezünk, vagy Jerry Hellivel, kinek hogy tetszik, nekem teljesen mindegy, jön a Look at Me!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Németország válasza a női R&B előadókra, aki nem más, mint Sarah Connor. A Let's Get Back to Bad Boy elég jól sikerült, csak akkor úgy gondolták, hogy mutassák meg egy picit az érzelmesebb oldalát is, és így született meg a From Sarah with Love. Valaki szereti, van aki nem, én el vagyok vele. Na, indul!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy tökéletes válasz érkezik arra, amikor a lemezkiadók azt mondták Mikának, hogy hát inkább ezt a Backstreet Boys-os vonalat kéne képviselni, meg hogy annyira nem hinnénk, hogy meg tudsz újulni, meg más stílust hozni, és a többi, és a többi, és a többi. Erről megcsinálta a Grace Kellyt, megmutatva, hogy akár még egy színésznő bőrébe is bele tudna bújni. Jó sikerült.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azoknak üzennék most, akik egyedül vannak, és ez már nagyon nem tetszik nekik, és állandóan ilyen szerelmi bánatban vannak. Someone Loves You, Honey, Lutrisha McNeil-től ez következik, és figyeljetek a címre, mert valaki valakit mindig szeret, csak ki kell várni, na meg kell találni. Ennyi. Micsoda okosság volt. Na jó, inkább csöndben maradok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás kedd éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, 11 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy indul a nap utolsó órája, plusz nem sokára elindul a csillagászati ősz. Mondjuk ettől sírhatnékom van, de ez van. God Joker!
1: Ez a Night Shift,

Ezt a FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Vágjunk is bele, kérem szépen, 11 fokra ébredünk, napközben 20 fok lesz. Hát volt ennél már jobb, na meg persze rosszabb is. Kicsit felhős lesz az ég, de úgy néz ki, hogy szél és csapadék nem lesz. Úgyhogy ezek jó hírek, ezzel tudtam szolgálni. Na meg persze a legjobb zenékkel, Negrokán érkezik ez a Cadaver.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Oh, my soul, sisters. Let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, adjunk a következő hölgynek papírt, tollat vagy ceruzát, na meg egy zongorát, és az biztos, hogy kis idő múlva egy csodálatos, egy gyönyörű dal születik, ami nem mellesleg világsláger lesz. Ő Alicia Keys, érkezik tőle a Fallin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, mi a dolgotok, ezt megkeresni, ezeket lecsekkolni, végig görgetni, és hogyha úgy van, akkor mindenféleképpen belájkolni és bekövetni. Ennyi, és akkor pont érkezik most a The Project GMB és Carlos Santana közöse, ez a Dirty Dancing.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem mindenki jól érezte magát. Azt meg aztán pláne remélem, hogy holnap este jöttök vissza, hiszen este 8-kor én is jövök vissza, úgyhogy találkozunk itt a legjobb zenékkel, persze karöltve. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, mindenkinek jó pihenést kívánok. Ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy